Arra listeném, tudom, hogy lejjebb a music.net, inshallah, masahusecs.